A kölcsfranzőzis Jules Bebeco. Töröző lökva, de lass, halt doch die Fizás.